0: Rosti Svenje.
1: Rosti Svenje.
0: Izditis Svenja.
1: Izditis Svenja.
2: Lajta solo o lakitao.
3: Lajta solo o lakitao.
2: Ilja oto isa.
3: Ilja.